0: fucking coming. Come.
1: Rapta Benz, hát kidaj.
0: Dick.
1: Ez bácski. Ez amrodde.
0: That cock. In my ass.
1: Gyer, chase.
2: Hot loads.
1: Gyer.